Kotletler. Ariel yumurta tost 3 kilogram 9 lira 99 gapier. Bredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet lejani 14 lira 45 gapier. Rahat marketlerde.